0: segítő!
1: Baj, Jufi, mi a fasz röhögsz itt ráadásul a szemem előtt? Egy ilyet felvetítszére.
2: Słuchacie, RMF Reggae.